Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Ha van, ami most kezdődik, ez a nap, vagy ez a hét, vagy immár a napforduló után csillagászati szempontból ez az évszak, úgy értem a nyár, van, ami folytatódik, például a 2026-os labdarúgó világbajnokság, ugye az június 11-én startott, még egy közel egy hónapot tart, júli 19-ig, vagy van, ami most végződik. A vasárnapi nap a VB-n, Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés mindjárt véget ér. Jó reggelt!

6-ra után járunk 6 perccel, hétfő van június 22-e, igen, meg vagyunk már júniusnak a kétharmadával is, egy harmad még úgy maradt belőle, ez viszont legalább számunkra, udvarhelyek számára, ez ünnepi hangulatba telik, hiszen város ünnepre készülünk, ez lesz gondolom mindenhol ennek a hétnek a témája, talán nem is véletlenül, hát, ha valamikor, akkor ekkor kell erről beszélni, mi lesz, hova megy, ki, mi, stb. Tehát le, közben persze tart a foci VB, tehát van 4 évente előfordulás, hogy bármit is szervez, rendez az ember, az egybeesik a foci VB-ben. Valakire ez annyira nincs kihatással, annyira nem érdekli a foci, annyira nem focibolom, focirult, nem tudom, de valószínűleg rá is azért bizonyos szempontból azért csak kihat, külsőleg innen, onnan, amonnan, hogy mégiscsak van egy foci VB, tegyük fel, hogy rendezel valamit, hívod ezt, azt, amazt, és hát nem jön az sem, foci VB, nem jön az sem, foci, tehát megtörténhet, hogy arra is kihat, akit amúgy igazából nem is lenne érdekel az egész bolondéria, ami ez a labdakergetés 22 ember részéről. Újabb napot tettünk túl, a vasárnap nem is olyan rég ért véget, eredményeket fogok mondani, esetleg valaki nem szeretné ezeket most így hallani, mert beprogramozta, felvetett a meccset, nem tudott fennmaradni éjszaka, később nézi meg, van erre lehetőség, na de mondom a vasárnapi nap eredményeit. Na mondjuk a Spanyolország-Szaúd-Arábia meccsel kezdődött, a spanyoloknak ciki volt az első meccs, hogy a gyenge ellenfelet nem tudták kétvára fektetni, Szaúd-Arábiával azonban tényleg oda tették magukat, 4-0-ra verték, még berúgták a gólt, nem adták meg les miatt, úgyhogy, de négyet így is összehoztak. Azután jött, na hát vannak ciki meccsek ezen a VB-n, amikor tényleg valakinek szégyenkezett. Nem voltatok képesek azt a csapat? Nem. Megverni? Nem. Ahogy? Há, nem. Nem ez az első. Belgium-Irán 0-0. Való igaz, itt a belgák, lehet, hogy őrületbe kergették az irániakat, annyira beszorították néha őket, ráadásul ne feledjük el, hogy ember hátrányban voltak, ugyanis elég sokat játszottak 10 játékossal, vagy ha úgy tetszik 9 mezőny emberrel, végül is 0-0 lett a mérkőzés vége. Aztán éjszaka jött az Uruguay zöldfoki társaság, hát azért nem kérdés, hogy ki volt itt a favorit, nyilván az uruguayok, akik ráadásul még világbajnokok is, való igaz, hogy még 1930-ban házigazdaként nyerték meg, de akkor is van egy VB című, 2-2 lett ennek a mérkőzésnek az eredménye, és épp mikor indult a Wecker, akkor voltak az Új-Zéland-Egyiptom találkozó hosszabbításai. Hát végül itt azt hiszem, hogy a papírforma jött össze, Egyiptom, Salahék 3-1-re győzték le Új-Zéland válogatottját. Foglalkozunk majd azzal is, hogy mire számítsunk a mai napon. Foglalkozunk azzal is, hogy meteorológiai szempontból mire számítsunk ezen a héten, és főleg a hétvégén, mert az fontos, hogy jó idő legyen. Lesz időnk mindenre. Jó reggelt!

Lighthouse Family és High, 6 óra 19 perc van, hétfő június 12-e, ünnepre készül a város, de attól még ugyanúgy hétfő van, ezt tudjuk nagyon jól. És nem is nagyon kell vitázni arról, hogy vajon miért, mi az oka annak, hogy azért a hétfőt a legtöbben nem nagyon kedvelik. Egyértelmű. Két olyan napon vagyunk túl, amely azért biztosított lehetőséget kikapcsolódásra, pihenésre, édes semmit tevésre, dolce far niente, vagy akár továbbalvásra, vagy a biológiai óránk teljes felborítására azzal, hogy esetleg éjjel meccseket nézünk s nappal meg, hát henyélünk. Tehát igen, ebből visszaállni a taposomalomba, tudjuk jól, nem könnyű. Na de mi van azokkal, akik esetleg vasárnap dolgozgattak? Behívták, van egy kicsi munka, gyere végezd, de be is ment a munkahelyre, vagy valami mással foglalatoskodott, de igazából dolgozott, akkor ha belegondolunk, ő már mozgásban van hétfő reggel, tehát azért ő nem puhult meg annyira a hétvégén, hogy nehéz legyen a hétfői kezdés. Igen, benne van ez is, hogy nem mindegy, ki milyen pozícióból indítja a hétfőt. Gondoljunk csak arra, vegyük a sportolókat 100 méteres sprintbe, valami egyiket fektessük a hátára a startvonalnál, másik üljön törökülésbe, a harmadik gugoljon, a negyedik meg lábon állva várja a startot. Egyértelmű, hogy eldördül a pisztoly, a startpisztoly, hogy ki leszel legelől, rögtön ezt követően. Nyilván nem az, aki a hátán feküdt, s úgy várta a pisztoly dördülést. De az, aki lábon állt, az már rég messze jár, mire a másik feltápászkodik. Oké? Ez is benne van. Na de mi van akkor, hogyha nem csak vasárnap dolgozott az ember, hanem esetleg a szombati nap is munkanap volt számára? Vannak olyan munkaterületek, ahol nincs megállás a hétvégén. És keményen húzott. Szombaton is, vasárnap is. Na, a számára vajon milyen lehet a hétfő? Ezt úgy képzeljük el, hogy valakit ugyancsak 100 méteres sprintfutásban arra kötelezünk, hogy nyomjon ki, mit tudom, 1000 guggolást. Hát hol biztos, hogy nem fog ugyanúgy szaladni, mint aki pihenten várja a startot? Mindegy. Bárhogy is indulunk, érjünk a végére. Messze van még a péntek, de így és úgy is eljön. 6 óra 21 perc van. Hétfő reggel. Airport. A Rakoncai fivérek. Na meg Rácz Gergő. Nem, ő már nem volt benne, ő a VIP-ba volt. Csak ők ketten akkor. Várok rád. Jó reggelt.

Gabriela Chilmes, What About Me, 6 óra 28 perc van, hétfő, június 22-e, és mondhatom, ezt nem ússzuk meg szárazon. Úgy értem, ezt a hetet. Igazából két fele oszthatjuk. Az egyik fele esős lesz, vagy legalábbis nagy esély van arra, hogy jöjjön valami nyári zápor, valami zuhi, kisebb-nagyobb intenzitással. Túl nagy hideggel nem azért, 25-27 fok azért még így is meg lesz. És van egy másik fele a hétnek, amikor igencsak lecsökken a csapadéknak a valószínűsége. Nem teljesen kizár, de ilyen minimális 10-15%-nyi esély van arra, hogy legyen azon a napon eső. És 28-29 Celsius fokos csúcsérték a legvalószínűbb sok-sok napsütéssel. Na akkor hogy osszuk be? Melyik fele milyen legyen? Kezdjük a napfényes részével, és akkor a hétvégére jön az eső? Ah, az nem jó. Udvarai szemszögből az semmiképpen nem jó, úgyhogy én inkább megfordítanám. Kezdjük esősen, például a hétfőket szerda, legyen esős, hétfőn 60-65%-os eséllyel, kedden akár 70%-ossal is, itt akár komoly nyári záporral, vagy akár a szerda, szintén esőfelhőkkel is a 75-84%-nyi eséllyel, hogy a, mondjuk a nap legalább egyik felében esni fog. És akkor itt a hét közepén pontot teszünk ennek a végére, és azt mondjuk, hogy jó, elég volt az esőből, jöjjön a napsütés, és a kánikula közeli csúcsérték. És akkor a csütörtök, péntek, szombat, sőt még a vasárnap is, minimális eséllyel, hogy esetleg valami eső összejön, és esetleg jön valami, az is olyan szemerkélés lesz, azzal nincs semmi gond, főleg nagy melegben, és akkor olyan 28-29 Celsius fokos csúcsértékekkel. Hát a város ünnep szempontjából ez így lenne ideális. Szerdáig essen nem érdekel, de csütörtöki nappal kezdődően legyen már olyan szíves az időjárás is. Fordítsa felénk a mosolygósabbik arcát. A prognózis szerint így lesz. De addig is, íme ismét itt jön az eső. Here comes the rain again. A mai nap második felében már számíthatunk rá. Ez a Eurythmics. Fél perccel fél hét után. Jó reggelt!

Desperado és rajtad múlik, 6 óra 39 perc a pontos idő. Mindig adott napon, amikor ugye indul a vekker, én megnyitom az adott napnak a dokumentum fáját, kalendárium tulajdonképpen. Sok minden benne van, ami az adott naphoz kapcsolódik, és akkor ugye megnyitottam június 22-i dokfájlt, és akkor nézem itt a születési évfordulókat, születésnapokat, csak hogy gyakran előfordul, sőt a régi nagy zenei legendák esetében azért, akik már úgy tartanak 60 fölött, 70 fölött, 80 fölött járnak, azért nem árt lecsekkolni egy aktualizálást, hogy az illető azért még éle, mert egy év alatt elég sok minden történik. És tavaly, 2025. június 22-e óta azért tudjuk jól, mennek el, a régi nagyok mennek el sorra egyre többen. És láttam, hogy a mai naphoz Don Henley neve kapcsolódik. Ő az Eagles együttes dobosa, de azért több dalban is hallhatjuk a hangját. Tehát például a Hotel Californiát ő énekli, az ő hangján szólal meg, a zenekar dobosa. És nézem, 79 éves kéne legyen a mai napon, annyi is, még él. Erőt, egészséget, még hosszú életéveket így a 79. születésnapján. Úgyhogy akkor az ő egyik szólódalával folytatjuk. A 80-as évek közepén szólóban is próbálkozott. Ez mondjuk ez valami abszolút megszokott dolog, hogy tagja vagy egy együttesnek, és azért úgy kell némi konszenzus, konszenzuális dalkiadás, hogy megírsz egy dalt az adott együttesnek az ízesítése szerint, de abban esetleg beleszól a gitáros, beleszól az énekes, beleszól a billentyűs, hogy ott azért ez nem jó, nem a mi stílusunk, nem, be kell vállalni. És általában azért egy együttesnek a zeneszáma a legtöbb esetben azért mégiscsak az egész adott bandának a zenei ízlését, elképzelését tükrözi. És akkor ilyenkor simán belefér, hogy adott tagok azt mondják, hogy jó, de azért nekem van egy külön más zenei világom, kiadok egy szólólemezt, ahogy én képzelem el a zenei életet. Don Henley ezt megtette a 80-as évek közepén, ráadásul úgy, hogy dalai meg is járták a slágerlistát. Már nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy a dobogon ott volt, hogy első, második helyig jutott fel. Hú, arra, most le kéne csekkoljam azért. Minden embernek a emlék tároló képessége változó, de azt tudom, hogy ott volt az élvonalban. Talán volt akár első helyen is. Simán megtörténhet. De az biztos. Nem rossz dal. A gyár fiai. Boys of Summer 84-ből. A 79 éves Don Henley-t halljuk. Isten éltesse őt és mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. És mindenkinek jó reggelt!

Magosi Brothers Company, ha rólad szólna, péntek este 9 órától a főszínpadon. Ők az idei Udvarhely napok sztár fellépői. És igen, kimondhatjuk, hogy jól mutat az idei Udvarhely napok meghívója. Ki is tették a kirakatba, tényleg sokan fel is figyeltek rá, hogy hoppá. De amúgy miért ne, büszkén lehetne mondani, gyerekek, né? Nem a legkönnyebb életet éljük, nem a legkönnyebb évek ezek, de mégis mi megpróbáltuk kihozni ebből a maximumot, úgyhogy nálunk a Bagosi Brothers Company lesz a sztár fellépő, és igen, nem véletlen, hogy erre nagyon sokan fel is figyeltek, és nagyon sokan fognak elmenni. Nagyon sokan fognak ott lenni pénteken a Városháza téren. Nem csak udvarhelyek, ho-ho-ho-ho-ho. Jönnek majd innen is, onnan is, amonnan is, és ha vendégként jönnek a mi ünnepünkre, akkor szívesen is látjuk őket, nagyon sokan leszünk. Lehet, simán lehet, hogy pénteken Udvarhely kiteheti majd a megtelt tábla, teltház van. Én annak szurkolok, és tényleg őszintén szurkolok, hogy fel is legyünk készülve arra, hogy nagyon sokan fognak jönni. És mi a legfontosabb, hogy minden vendéget ki tudjunk szolgálni. Erre ez komoly felelősség. Én remélem és szurkolok, hogy fel legyünk készülve rá, ami nem könnyű dolog azért, szóval ez komoly logisztikai feladat, hiszen nagyon jól tudjuk, a város, láttuk tavaly Demjénkor, meg a Well Hello-n is, hogy a Városháza tér befogadó képessége mégiscsak véges. Nem tudom, hány ember fél, a 10 000? És mi van, hogyha 15 000 leszünk? Nem beszélve a színpad előtti térről, az még szűkösebb a befogadó képessége, és én tényleg azt szeretném, hogy akár honnan jönnének, nem szeretném, hogy úgy legyen, tusványosan Ruzsa Magdival megjártak. Nekem az a kívánságom, hogy bárkit fogadunk vendégként, mindenki ugyanazzal az emlékkel és élménnyel távozzon. És az pozitív legyen. Hajrá minden bele. Sok sikert a szervezői munkához. És hát a koncertélmény az amúgy adva van, hogyha odaférsz. Remélem ez mindenki számára összejön. Várunk mindenkit szeretettel az ünnepünkre.

0: szúnyog és kullancsírtás lesz. Megvásárolták a Merkur üzletláncot, mégis csíkban marad a brazil futbalista. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Tulajdonost váltott a székelyföldi Merkur üzletlánc. A Hargita, Kovászna és Maros megyében összesen 18 szupermarketet és kisboltot működtető vállalkozást a székelyudvarhelyi Amigo & Interkoszt vásárolta meg. A Merkur üzletláncot eddig a magyarországi tulajdonosi hátterű, székelyudvarhelyi székhelyű Elantrio működtette, a tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra. Nincs még végleges döntés a székelyudvarhelyi iskolahálózat problémáinak megoldására. Szakács Pál István polgármester videóban számolt be a helyzet jelenlegi állásáról. Jelenleg körvonalazódik egy olyan megoldás, amely a legkevesebb változtatással járna a tanulók számára. A Tompa László általános iskola marad a saját épületében, de több külsős osztálynak ad helyet, mint az idén. A Benedekelek pedagógiai liceum a szomszédos református kollégiumban kap továbbra is 4 helyiséget. Az Orbán Balázs iskolát illetően továbbra is csak több helyszínen szétszórva tudják megszervezni az oktatást. A végleges döntést várhatóan e hét elején hozzák meg. Rovarirtás lesz ma Székelyudvarhely több részén, de csak kizárólag csapadékmentes időjárás esetén. A Városháza tájékoztatása szerint a Szejkefürdő, a Városi Strand, a Városi Park, a játszóterek, a Csereház, a Betlen és Budvár negyed zöldövezetei, a Tábor negyedi piac környéke, a II. Rákóczi-Ferenc utcai vásártér, több hídszakaszon a Nagyküküllő partja, az Árpád-patak és csatornái, valamint a Berne-Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége lesznek azok a helyszínek, ahol vegyszeres rovarirtás lesz. Arra kérik a lakókat, hogy a művelet alatt és azt követően legyenek körültekintők, kerüljék a kezelt területeket és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra. Elveszítette az osztályozó odavágóját Hargita megye bajnoka. A labdarúgó 3. ligába jutásért rendezett osztályozó első meccsén a Csíkszentsimoni Községi Sportklub Kovászna megye bajnokát fogadta szombaton délután. A vendég kovásznai Kárpátok a találkozót 2-1-re megnyerte. A visszavágót június 27-én szombaton 17:30-tól rendezik Kovásznán. Mégis az FK Csíkszered a labdarúgója marad a brazil Anderson Seara. Habár az FK és az FCSB megállapodott az átigazolásáról, a játékos pedig szerződést is aláírt a bukaresti klubbal. A csíkszeredai klub közleménye szerint a fővárosi csapat végül a labdarúgó korábbi tért sérülésére hivatkozva állt el az üzlettől. Az FK Csíkszereda tájékoztatása szerint Anderson Seara vasárnap visszatért Bukarestből Csíkszeredába és csatlakozott a nyári felkészülést már megkezdő kerethez. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, részben napsütéssel, részben pedig nyári záporokkal, zivatarokkal, megerősödő széljárással. A hőmérséklet értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

David Guetta és Run Run Rival, 7 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Június 22-e van, hétfő is, ünnepre készülünk, városünnepre, és nem rossz az a meghívó, ahogy mutat. Jó az, igen, és ki is jár nekünk amúgy. De ettől még azért mondhatunk köszönetet, hogy jó, köszi, hogy kitettél magadért, hogy hívsz egy ilyet, hívsz egy olyat, hogy tényleg jónak ígérkezik, rendben is van ez. Tudjuk jól, saját családi költségvetésünk összeállításában, hogy amikor megkapjuk azt a bizonyos havi bért, akkor tudjuk, hogy kell erre, kell arra, kell amarra, igen, tudjuk, ki kell azokat fizetni sajnos, és akkor megnézzük, hát mi kéne új cipő, mi kéne új kabát, stb. És akkor valamiért mi hibázunk ebben véleményem szerint, amikor azt mondjuk, hogy na jó, akkor mi az, amit még megengedünk magunkra, és általában mindig utolsó helyre hagyjuk a szórakozást, a kikapcsolódást, a kirándulást, egy-két hetes kiruccanást valahova. Valamiért, szerintem hibázunk ebben, azt valamiért mindig a legvégére hagyjuk, hogy hát nincs annyi pénzünk, hogy idén, mit tudom én, a görögökrén nyaraljunk, vagy egyáltalán nem menjünk a tengerpartra. Szerintem nem. Szerintem nem kéne ezeket a dolgokat, a kikapcsolódást, a szórakozást, a feltöltődést a családi költségvetés végére hagyni. Nem, szerintem ez hiba. Azért gürcöltünk egész évben, hogy azt megkapjuk. Tudom, igen, normális körülmények között mindenkinek kijárna legalább 2 hét egy évben, és nem mindenki tudja ezt megengedni magának. Igen, tudjuk, hogy így van. De valahol mi is hibásak vagyunk abban, amikor ezt mindig a legvégére soroljuk a prioritásban. Hát, idén nem futja külföldi nyaralásra. Hát csináld úgy, hogy fussa. Mert az kijár neked, megérdemled. És azért jó, ezért olvasom szívesen, hogy a lehetőségeinkhez mérten mégiscsak sikerült Bagorsékat elhívni. Ez egy abszolút pozitív. Igen, említettem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és óriási felelősség, fel kell készülni, de azt most felejtsük el. A lényeg az, hogy ki jár nekünk. Jár nekünk az. Ne utolsó helyre soroljuk azt prioritásként, hogy és mi lesz a kikapcsolódással fel. Ez ki jár nekünk. Köszönjük szépen, hogy ezt lehetővé teszik. Még akkor is, hogyha igen, mi is hozzájárultunk, így, úgy, amúgy. Úgyhogy ez a hét nekünk és rólunk szól, és persze, ha jönnek vendégek, és jól akarják érezni magunkat, szívesen látjuk őket is. Ez ki jár nekünk, de attól még egy köszönöm, simán belefér. Kösz szépen. Ez jár nekünk, élvezzük ki. Ha most nem mikor, jó szórakozást az udvarhelyi napokon.

0: like music. Star reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsőfok.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
3: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
2: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
3: Mert így lényegesen olcsóbban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
2: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
3: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
2: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
4: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
5: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást június 18-a és 22-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl igazán megéri!
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Rockwell is Somebody's Watching Me, 7 óra 21 perc van, a szokás szerint fél 8 tájékán, plusz-minusz 2 perc legalább, lapszemlével jelentkezünk, de addig éppen nézem itt, hogy miről megy a vita. Szoktam nézelődni, nem kommentelek. Vitát Facebookon nem lehet nyerni, de arról mondjál le, még ha van véleményed is. Jó, mondd ki, más is elmondja a véleményed hozzá, ne kever egy vitába senkivel. Fölösleges. Úgyis az nyer, akinek több lájkja van állítólag, még akkor is, hogyha nincs igaza. Na és éppen a stranddal kapcsolatosan nézem, ugye hát pénteken megnyílt a városi strand, és a jó hír a mi szempontunkból, hogy nekünk olcsóbb, mármint udvarhelyieknek. Nem mindenkinek tetszik. Megértem ezt is. Viszont aki tálalja, az eleve látszik, hogy ő igazából ő csak a trutymót akarja keverni, mert maga a tálalása is olyan, hogy azt mondja, a családi belépő az 50 lej, de ha nem vagy udvarhelyi, akkor duplán kell fizetni. Ne, apukám, nem. Rosszul látod. Bocsánat. Megértem, hogy te próbálod kidomborítani a pohárnak az üresebbik felét, de a pohárban van víz, tehát szomjoltásra akkor is jó, ha csak félig teli az a pohár. Nem. A helyzet az, hogy a családi beugró 100 lej a strandra. Ennyi az ára, ez a tarifa. Csak az udvarhelyének a felét kell kifizetnie. Szóval így is lehetne tálalni a problémát. És akkor megy a vita itt, véleményeznek, van aki pró, van aki kontra. Persze, egy részben megértem azokat, akik esetleg pont a szomszédos településről jönnek, mert valahol együtt élünk, és valahol együtt is kéne éljünk. Részben megértem, de nem teljes egészében. Ugyanis én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy de ez így normális, máshol is bevett szokás, és igazából ez így korrekt, hogy van valamink, amit a mi adónkból tartunk fel, és akkor te, ha már az te adódból tartják fel azt a létesítményt, akkor jár neked annyi, hogy te olcsóbban bemenjél. Semmi kifogásolni valót nem találok ebbe, sőt, ez így oké. Még akkor is, hogyha kicsit fenyédiként, vagy boldogfalviként, de picikét húzod, hogy de nincs igazad, na. Gondolj be, nincs igazad. Szívesen látunk, gyere, de ha már mi itt vagyunk, és mi fenntartjuk azt, azért is, hogy te is gyere, és megmártozz, és jól érezd magad, akkor legyen nekünk annyi kedvezmény, hogy udvarhelyiként kevesebbet fizessünk. Oké, persze vélemények vannak, különböznek. Mi az érdekes? Ez amúgy már bevett szokás. Aki pró, tehát aki egyetért azzal, ez bevállalja arcát, nevét. Aki kritizál, elbújik egy álprofil mögé, ilyen-olyan oldal mögé, vagy névtelenül osztja az észt. Na mondja, nálam van egy szabály, egy íratlan szabály. Aki így kommentel, az nekem nem számít. Magasról teszek a véleményére. Mert véleménye mindenkinek lehet. Ugye ragaszkodunk a vélemény nyilvánításhoz. Persze, szólásszabadságban. Igen. Én is gyakran ütök meg kritikus hangot. Még olyankor is, amikor nincs igazam. Mert az én szemszögemből lehet egy picit torzítva, sőt kimondom, lehet, hogy rosszul látom. De abból a pozícióból úgy néz ki, még hogyha rosszul is látom. Igen, én is kritizálok gyakran. Valamikor jugosan, valamikor félremegy, teljesen előfordul meg, de bevállalom, gyerekek, arccal és névvel, mert ragaszkodsz ahhoz, hogy vélemény nyilvánítsál, mert neked jogod van hozzá, oké, egyetértek, de akkor vállalt fel az is, ami ezzel jár. Mert amikor te kimondasz egy véleményt, akkor annak van ellenreakciója, nem mindenkinek tetszik. És ha te névtelenül nyilatkozol, akkor ember, van véleményed? Jó, jogod van hozzá. Mondd ki. De nézz a szemembe, s úgy mondjad. Nem bekiabálsz hátulról, hogy ne tudja meg senki, hogy nem, az szinte kimondtam, hogy milyen kavarás, de az a szezbetű szó, az a... Igen. És látom. Ember, van véleményed, vállalt fel. Arccal, névvel. Akkor számít. Ha nem, nem ér semmit. Úgyhogy jó strandolást. És az, hogy az udvarhelyeknek olcsóbb, abszolút helyén való. Jó, egy dolgot hiányolok. Menjünk vissza az időbe, és hozzá kell Sabrinát az udvarhelyi strandra. Megnézném őt fürdőzés közben. Hány tininek a falán lógott az a poszter? Boys.

Sabrina Carpenter és Juno, 2,5 perccel járunk fél nyolc után. A Hargita Népe mai lapszámából 3 cikket szemlézünk, és érdekes, hogy amit a Hargita Népe szerkesztői ajánlanak lapszemlének, mert ők mindig ajánlanak 3 cikket feltétlenül, nem mindig értek ezzel egyet, mert esetleg lehet, hogy minket most pont nem érdekel az, hogy mi megy Gyergyó Remetin, akkor keresek inkább valami udvarhelyi vonatkozású dolgot, vagy mindenképpen olyasmit, ami érdekel minket. Legyünk udvarhelyiek, udvarhelyiszékek, Hargita megyeiek. Na, lokálpatrioti, ez úgy van, hogy a stranddal nekünk legyen olcsóbb. Egyetértek. Akkor a lapszemle is kicsit szóljon rólunk, és amit a szerkesztők ajánlanak, mind a 3 udvarhelyjel kapcsolatos. Köszönjük szépen, jól esik. Az udvarhelyi kerekes barna Csíkszer... jó, persze, hát nem lehet megúszni ennélkül. Csíkszered a sikeréért dolgozik. Nem ő az egyetlen udvarhelyi, akinek a munkája úgy körvonalazódik, hogy Csíkszereda élvezi a babérokat. Semmi gond, sokan vannak ilyenek, büszkék vagyunk rátok. Szóval, Székelyföldet képviseli ez a címe a cikknek, és arról szól, hogy 32 év után tért haza Székelyföldre Kerekes Barna, a székelyudvarhelyi szakember, az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának másodedzője lett. Több magyarországi klubnál dolgozott, az elmúlt években pedig az FK vezetője Szabó István szakmai stábjának meghatározó tagja volt. Azt mondja, amennyire nehéz, annyira könnyű, és amennyire könnyű, annyira nehéz is volt meghozni a döntést, hogy újra itthon vállaljon munkát. Sok sikert kívánunk neki! Közel a megoldás iskola ügyben címmel írnak arról, hogy még nincs végleges döntés a székelyudvarhelyi iskola hálózat logisztikai nehézségeinek megoldására, de az már bizonyosnak látszik, hogy a tanintézetek drasztikus átforgatásának lehetőségével nem kalkulál a városvezetés. Ugyanakkor továbbra sem sikerült olyan forgatókönyvet találni, amelyben az Orbán Balázs iskola osztályai nagyjából egy helyre kerüljenek. Nem egy könnyű, nevezzük gondnak, illetve az orvoslása nem könnyű, ember legyen a talpán, nem is lennék azok helyében, akik ezen a téren döntést kell hozzanak, de hát bevállalták, hát bocsi, akkor mutasd meg, hogy ügyes vagy és jó vagy, mert amikor minden klappol, akkor még akár várost is könnyű vezetni. Lehet, hogy nincs olyan nem tudom milyen fejlesztés, de hogyha minden rendben van, minden klappol, akkor végül is le lehet vezetni egy ilyen mandátumot így. Igazából ott derül ki, hogy milyen fából faragták a fej az embert, amikor jönnek a problémák, nem beszélve még hozzátéve, vagy amikor esnek ki a csontvázak a szekrényből, mert azért az elmúlt 8 éve rejtettek el csontvázakat. Ezekkel egy baj van. Az elején még mondhatod, hogy hát né, ó, hát né, a, de egy idő után még akkor is, hogyha igazad van, már nem kenhetsz mindent az elmúlt 8 évezés. Akkor is, ha igazad van, egy idő után az ember azt mondja, jó, jó, megértettem az elsőben, utána. Úgyhogy nem könnyű dolog. De na, hát ezért van az a mondás, hogy teher alatt nő a pálma. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy igen, amikor problémák vannak, amikor gondok van, ott derül ki, hogy mennyire vagy ügyes. Úgyhogy én sok sikert kívánok ehhez. Tudom, hogy nem könnyű. Valahogy hozzák össze úgy, hogy kecske és káposzta is. Még úgy is, hogy tudjuk jól, kevés a káposzta, sok a kecske. Tehát nem könnyű. De hajrá. Köszi, hogy eljöttél. Ez a 4S Street. 7 óra 36 perc van. Ja igen, bocs, még van egy harmadik hír. Felejtsünk el minden gondot, de abszolút mindent. Csütörtöktől vasárnapig zajlik az udvarhelyi napok, családi és sportprogramok, kulturális események, koncertek és bulik várják a közönséget. Fellép többek között a Bagosi Brothers Company, Luisa Zen és Jazz Part Trio, Kosika and the Hot Shots, a Transylvanium, a Friday Rehab és a No Sugar. Köszönjük szépen, hogy ajánlották is a programot. Köszi, hogy eljöttél, vagy köszi, ha eljössz 4S Street.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
9: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.

Zigala és Melody 10 perc választán 8 órától jöhet akkor a 2026-os labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapja, amely 4 mérkőzést hoz. Mondjuk ez nem újdonság, többnyire 4 mérkőzés esik egy-egy játéknapra. Ami a hétfői játéknapot illeti, nyilván az időeltolódás miatt ez nálunk csak a nap, nem is hogy a második felében, inkább a vége fele kezdődik. A mai nap eddig este 8 órakor az Argentina-Ausztria a J-csoport mérkőzésnek a küzdelmeivel kezdődik. Végre láthatjuk Messiéket normális emberi időben, mert először valamikor hajnalban, lehetetlen órában játszottak, amikor Messi mesterhármast rugott a nyitómeccsen. Este 8-kor, tehát itt még le lehet ülni, magyaró, sör, bármi, ami jól jön egy ilyen meccsnézéshez. Normális időben megtekinthetjük. Éjfélkor folytatódik a hétfői játéknap a Franciaország-Irak találkozóval. Aztán jön a hajnali 3-kor, ez már kedd nekünk, hajnali 3-kor kezdődik a Norvégia-Szenegál mérkőzés, és amikor hónap reggel indítjuk a vekkert, reggel 6-kor, ugyanabban az időpontban kezdődik a J-csoport másik mérkőzése, Jordánia-Algéria, és ezzel zárul a foci VB hétfői játéknapja, mint mondtam, a mi szempontunkból kedden. Jó szurkolást!

Ez nagy. Big. Legalábbis a dal címe szerint David Guetta és Rita Orát hallhattuk. Most, amikor 3,5 perc választ el 8 órától, úgyhogy lassacskán zárhatjuk a Wecker második óráját is. Tegyük ezt egy újabb duóval, Oli Murs és Demi Lovato Up, aztán jöhetnek a hírek is. Jó reggelt!

0: Szúnyog és kullancsírtás lesz. Megvásárolták a Merkur üzletláncot. Mégis csíkban marad a brazil futbalista. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Tulajdonos váltott a székelyföldi Merkur üzletlánc. A Hargita, Kovászna és Maros megyében összesen 18 szupermarketet és kisboltot működtető vállalkozást a székelyudvarhelyi Amigo & Interkoszt vásárolta meg. A Merkur üzletláncot eddig a magyarországi tulajdonosi hátterű, székelyudvarhelyi székhelyű Elantrio működtette, a tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra. Nincs még végleges döntés a székelyudvarhelyi iskolahálózat problémáinak megoldására. Szakács Pál István polgármester videóban számolt be a helyzet jelenlegi állásáról. Jelenleg körvonalazódik egy olyan megoldás, amely a legkevesebb változtatással járna a tanulók számára. A Tompa László általános iskola marad a saját épületében, de több külsős osztálynak ad helyet, mint az idén. A Benedekelek pedagógiai liceum a szomszédos református kollégiumban kap továbbra is 4 helyiséget. Az Orbán Balázs iskolát illetően továbbra is csak több helyszínen szétszórva tudják megszervezni az oktatást. A végleges döntést várhatóan e hét elején hozzák meg. Rovarirtás lesz ma Székelyudvarhely több részén, de csak kizárólag csapadékmentes időjárás esetén. A Városháza tájékoztatása szerint a Szejkefürdő, a Városi Strand, a Városi Park, a játszóterek, a Csereház, a Betlen és Budvár negyed zöldövezetei, a Tábor negyedi piac környéke, a II. Rákóczi Ferenc utcai vásártér, több hídszakaszon a Nagyküküllő partja, az Árpád-patak és csatornái, valamint a Berne Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége lesznek azok a helyszínek, ahol vegyszeres rovarirtás lesz. Arra kérik a lakókat, hogy a művelet alatt és azt követően legyenek körültekintők, kerüljék a kezelt területeket és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra. Elveszítette az osztályozó odavágóját Hargita megye bajnoka. A labdarúgó 3. ligába jutásért rendezett osztályozó első meccsén a Csíkszentsimoni Községi Sportklub Kovászna megye bajnokát fogadta szombaton délután. A vendég Kovásznai Kárpátok a találkozót 2-1-re megnyerte. A visszavágót június 27-én szombaton 17:30-tól rendezik Kovásznán. Mégis az FK Csíkszered a labdarúgója marad a brazil Anderson Seara. Habár az FK és az FCSB megállapodott az átigazolásáról, a játékos pedig szerződést is aláírt a bukaresti klubbal. A csíkszeredai klub közleménye szerint a fővárosi csapat végül a labdarúgó korábbi tértsérülésére hivatkozva állt el az üzlettől. Az FK Csíkszereda tájékoztatása szerint Anderson Seara vasárnap visszatért Bukarestből Csíkszeredába és csatlakozott a nyári felkészülést már megkezdő kerethez. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, részben napsütéssel, részben pedig nyári záporokkal, zivatarokkal, megerősödő széljárással. A hőmérséklet értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Hiszek, vagy hiszem. I believe, ez volt Kamrád. 6,5 perccel járunk 8 óra után. Megy tovább a hétfő, most már csillagászati szempontból is a nyárban vagyunk. Amúgy a hétvégén kaptunk ebből egy, már nem annyira volt demo verzió. Szóval igen, megvolt a leghosszabb nappal és legrövidebb éjszaka. Mostantól kezdve megfordult, bár még csak a nyarat csillagászati szempontból most kezdjük. Napról napra egyre rövidülnek a nappalok és hosszabbnak az éjszakák. Nyilván még nagyon ki van billentve egyensúlyból az a mérleg, tehát úgy szeptemberig nem is lesz belőle túl nagy gond. Legalábbis annak, aki kedveli ezt az évszakot. Én ezek közé tartozom. Minthogy pici hideg? Nem, akkor inkább kánikula. Ugyanakkor tudom, nem mindenkinek jön jól a dögmeleg. Na, de hát erről szól a nyár, tehát ez úgy van, hogy februárban vagy januárban ne panaszkodjunk a havazásra, akkor van annak az ideje. Nyára még arról szól, hogy hát meleg van, árnyékban is. Na, és éppen hallgattam a hírekben, hogy rovarírtást terveznek a mai napra, viszont hogy ez jól működjön, ahhoz csapadékmentes időre lenne szükség. Hát, lehet, hogy bezavar a mai nap második felében az eső. 60-65%-nyi esélyt adnak a meteorológusok arra, hogy valami eső legyen a délutáni kora esti órákban. Ez benne van a pakliban. Nem tudom, mennyire fog bezavarni. Ma is, holnap is és holnap utánra is esőt prognosztizálnak, sőt a kedd és a szerdai nap esetében nagyobb az esély arra. Látom, hogy szerda esetében már 85%-ra felment a valószínűsége annak, hogy akár már déltől estig jöjjön valami odafentről. Oké, jöjjön le, minden, ami ott van, jöjjön le szerdáig. Semmi nem maradjon fenn ott a hétvégéig. Nem kérünk belőle. Én megértem a gazdákat is, de ünnepre készülünk, nagyon sok szabadtéri rendezvénnyel készülünk a város ünnepére, és ahhoz nem kell csapadék. Köszönjük szépen a megértést. Ez az időjárásnak szólt. Értsen ő is meg már minket egyszer. Híd a folyón, Botos Eszter. 9 perccel járunk 8 óra után. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd.

0: egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl, igazán megéri.
1: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

I'm Alive, vagyis élek, Celine Dion dalát hallhattuk, és milyen jó tudni, hogy még él, még itt van velünk. A mai napon 82 évet ünnepel Klaus Maria Brandauer. Az osztrák színészről van szó, akinek a filmes pályafutása egy magyarnak köszönhetően indult, még 1981-ben Szabó István Mephisto című alkotásában kapott főszerepet. A film, ami egy évvel később 1982-ben megkapta a legjobb külföldi filmért járó Oscar-díjat. Magyar Oscar-díjként említhetjük, nem véletlenül. Ezt követően pedig Szabó István következő két filmje, Redl ezredes és Hanussen címszerepét is ő alakította. Brandauer egyébként Badaussiban, Bécsben és New Yorkban él, a Bécsi Színművészeti Főiskola, a Max Reinhardt Szeminárium professzora. 2007 óta Natalie Krenna neje, 2011-ben nyugalomba vonult, és mint mondtam, a mai napot 82 évet ünnepel. Isten éltesse, biztosan hívja őt, hívogatja őt Bécs. Vienna Calling, bizony. A szintén osztrák Falkot halljuk. 8:20 perc a pontos idő. Jó reggelt!

John Secada és Just Another Day, 8 óra 29 percen. Állítólag ezen a napon, június 22-én találták fel a funkot, bár három nemzet is veszekszik, hogy ki volt az első ebben. Eddig az amerikaiak és a hollandok veszekedtek azon, hogy ki készített először funkot, most pedig az angolok is beszálltak a csatába, ugyanis maguknak követelik ezt az édes találmányt. A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint a funk feltalálása, idézőjelbetéve, az amerikai Hanson Gregory nevéhez fűződött, aki állítólag mindössze 16 évesen egy hajófedélzetén sütött először ilyen finomságot 1847. június 22-én. Vagyis napra pontosan 179 évvel ezelőtt. Valami olyasmi, igen. És ha fánk, akkor mi jut erről eszünkbe? Hát mondjuk nekem az, hogy egy leért vettem az utcámtól nem messze, ahol a gyerekkoromat töltöttem, volt a sarkon egy ilyen kantin volt amúgy, a munkások ebédeltek ott, de volt egy ilyen sarok, ahol egy leíratták a fánkot porcukra. És tudom, hogy otthon is édesanyám is készített fánkot, de sok mindenben vitte a prímet, de fánkot nem tudom, amit egy leír vettem, az mindig finomabb volt, mint amit bárhol otthon készítettek. Na de apropó fánk, ugye fánk és a rendőr. A rendőrök funk imádatáról szóló legenda eredete egyébként a 20. század közepére nyúlik vissza, amikor a rendőrök átváltottak a gyalogosról az autós járőrözésre. Az éjszakai műszakban dolgozó zsaruknak szüksége volt, hogy járőrözés közben, vagy a végtelen papírmunka közben egyáltalán koffeint és cukrot vigyenek be a szervezetükbe, hogy ébren tudjanak maradni. A kávé és a funk erre tökéletes megoldás volt. Annál is inkább, mivel az Egyesült Államokban abban az időben nyílt meg két éjjel-nappal nyitva tartó funkos franchise is, az azóta világhírűvé vált Krispy Kreme és Dunkin' Donuts. A rendőrök itt gyakorlatilag bárhol, bármikor, késő éjjel is könnyen hozzájuthattak az agyoncukrozott, nem feltétlenül egészséges péksüteményeikhez, ami mellé ráadásul még a kávét is kínálták. Az említett előnyei miatt a funk olyan népszerű lett az amerikai rendőrök körében, hogy azóta már szinte elválaszthatatlan, gyakran gúnyos ismertető jegyükké vált. Csak hogy egy pár példát említsünk, a Simpson család rendőre él-hal a fánkért. Twin Peaks-ben Cooper ügynök is tisztelettel és csillogó szemmel néz a rengeteg édességre. Az finom, finom. Nálam bármikor jöhet. Agyon cukrozva is. Tudom, hogy egészségtelen, de finom. A fánk esetében a mennyország itt van a földön. Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle-dalát halljuk. 8 óra 32 perc van. Jó reggelt, valakinek már jó napot. Ha valaki focit nézett az éjszak, annak jó estét.

Sofia Reis és Nicole Zignago. 8 óra 39 perc van. Láss, láss, ne csak nézz. Azt hiszem, hogy van ilyen című dal is. Nem azzal folytatjuk. Csak arra akartam kitérni, hogy a szempont, nem vilább, ez szép magyar szó, szempont, vagy szemszög, ez még jobb, hogy milyen szemszögből nézel bizonyos dolgokat. Mert különböző szögből különböző képet mutat, és nem ugyanaz. Lehet nézni szemmel. Na de mi van akkor, hogyha valaki a szívével látja a dolgokat, úgy nézi? De hát talán ebből a dalból kiderül. Pál Dénes, Agárdi Szilvia, Szíveddel láss.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

K-pop Demon Hunters, a koreai, dél-koreai, tegyük ezt gyorsan hozzá, mert nem ugyanaz észak vagy dél. Amerikában sem volt egy időben, sőt, egymás ellen fordultak, de az már történelem. 7 perc választ el 9 órától, a Wecker harmadik órájának a végéhez közelítünk, és megyünk tovább a Hooligans-szel.

0: Szúnyog és kullancsírtás lesz. Megvásárolták a Merkur üzletláncot. Mégis csíkban marad a brazil futbalista. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Tulajdonost váltott a székelyföldi Merkur üzletlánc. A Hargita, Kovászna és Maros megyében összesen 18 szupermarketet és kisboltot működtető vállalkozást a székelyudvarhelyi Amigo & Interkoszt vásárolta meg. A Merkur üzletláncot eddig a magyarországi tulajdonosi hátterű, székelyudvarhelyi székhelyű Elantrio működtette, a tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra. Nincs még végleges döntés a székelyudvarhelyi iskolahálózat problémáinak megoldására. Szakács Pál István polgármester videóban számolt be a helyzet jelenlegi állásáról. Jelenleg körvonalazódik egy olyan megoldás, amely a legkevesebb változtatással járna a tanulók számára. A Tompa László általános iskola marad a saját épületében, de több külsős osztálynak ad helyet, mint az idén. A Benedekelek pedagógiai liceum a szomszédos református kollégiumban kap továbbra is 4 helyiséget. Az Orbán Balázs iskolát illetően továbbra is csak több helyszínen szétszórva tudják megszervezni az oktatást. A végleges döntést várhatóan e hét elején hozzák meg. Rovarirtás lesz ma Székelyudvarhely több részén, de csak kizárólag csapadékmentes időjárás esetén. A Városháza tájékoztatása szerint a Szejkefürdő, a Városi Strand, a Városi Park, a játszóterek, a Csereház, a Betlen és Budvár negyed zöldövezetei, a Tábor negyedi piac környéke, a II. Rákóczi-Ferenc utcai vásártér, több hídszakaszon a Nagyküküllő partja, az Árpád-patak és csatornái, valamint a Berne-Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége lesznek azok a helyszínek, ahol vegyszeres rovarirtás lesz. Arra kérik a lakókat, hogy a művelet alatt és azt követően legyenek körültekintők, kerüljék a kezelt területeket és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra. Elveszítette az osztályozó odavágóját Hargita megye bajnoka. A labdarúgó 3. ligába jutásért rendezett osztályozó első meccsén a Csíkszentsimoni Községi Sportklub Kovászna megye bajnokát fogadta szombaton délután. A vendég kovásznai Kárpátok a találkozót 2-1-re megnyerte. A visszavágót június 27-én szombaton 17:30-tól rendezik Kovásznán. Mégis az FK Csíkszered a labdarúgója marad a brazil Anderson Seara. Habár az FK és az FCSB megállapodott az átigazolásáról, a játékos pedig szerződést is aláírt a bukaresti klubbal. A csíkszeredai klub közleménye szerint a fővárosi csapat végül a labdarúgó korábbi tért sérülésére hivatkozva állt el az üzlettől. Az FK Csíkszereda tájékoztatása szerint Anderson Seara vasárnap visszatért Bukarestből Csíkszeredába és csatlakozott a nyári felkészülést már megkezdő kerethez. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, részben napsütéssel, részben pedig nyári záporokkal, zivatarokkal, megerősödő széljárással. A hőmérséklet értékek reggel 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Nem kell ahhoz pénz, hogy piszkosul gazdag legyek. Bizonyos szempontból helytálló ez a megállapítás, de legyünk őszinték, vigasznak sem utolsó dolog, amennyiben az anyagi helyzetünk nem épp a legrózsásabb. Na de nyár van, most már hivatalosan is, és meteorológiai szempontból is, csillagászati szempontból is, Rózsa Magdi dala abszolút aktuálissá vált.

0: Lemezfejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Kevesebb, mint 2 hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: is.
1: Miss Kiss Kiss Bang, 9 óra 18 perc van. Eseményekben gazdag volt a hétvége, de azért nekem jól esett hallgatni a Republiktól, hogy olyan hülyék az emberek, a napra kifekszenek, égetik magukat a napon. Ez amúgy, ha valaki értelmezni akarja a szöveget, gyerekszemmel nézve, hogy a felnőttek annyi ostobaságot csinálnak, esetleg divatot vagy trendet követnek, de nem tudják, hogy miért, tehát gyerekszemmel érthetetlen dolgokat csinálnak, és ahogy éneklik, ugye, hogy hülyék az emberek. De amúgy égni lehet, mondjuk éjjel is, Monte Carlo-ban ezt a Neoton énekelte meg, de mivel foci világbajnokság zajlik, hát azért égnek ott nagy csapatok.

Mondjuk égtek a spanyolok is az első fordulóban, aztán köszörültek a csorbán tegnap, miután 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát. Szinte égtek a németek is elefántcsontpart ellen. Ugyanis utóbbiak 1-0-ra vezettek, de aztán a németek összeügyeskedték, és végül 2-1-re megnyerték a meccset. De azért égések voltak. Hát például Belgium Irán ellen, igaz, hogy ember hátrányban játszottak, tehát azért nem volt könnyű dolguk, de az eredmény az bizony égés. Még van egy égés. A törökök. Te jó ég. Van ez a csáva, aki Real Madridban játszik, ott Szoboszlajvel összehozták, mert hogy összeszólalkoztak. Hát, hiába van ő ott. Törökök kikaptak most a hétvégén Paraguaytól is, és hát még lejátszanak egy meccset, de már most biztos, hogy Arrivederci, amor. Jó, ezt az olaszoknak kell mondani, nem tudom, hogy mondják törökül, hogy oroszul tudom, hogy mondják, elment a kedvesem, bye-bye Sasha, de a törököknek ez égés. Kik a szimpatikusok? Nekem? Megmondom őszintén, a japánok. Ráadásul még jól is játszanak. Nekem már eddig is azt tetszett, hogy szívvel, lélekkel beletesznek tényleg mindent. Oké, jó. Messi és Ronaldo között az a különbség, hogy Messi látszik, hogy élvezi, amit csinál. Cristiano Ronaldot meg azért tisztelhetjük, hogy nagyon keményen, tényleg komolyan megdolgozik azért, hogy ott legyen, ahol van. De nála nem látjuk az örömet, azt az őszinte, szinte gyerekesnek mondható örömet, ami Messiből jön ki. De nekem a japánok a szimpatikusok. Esküszöm, kezdek drukkolni nekik. Jól is játszanak, szívvel is, lélekkel is. És sehonnan nem jönnek. Időben kiépítették maguknak. Gyerekek, mi is lehetünk jók fociban, annyi mindenben világelsők vagyunk. Ebben miért nem lehetünk? Hát jól állnak.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Vastag Csaba dala a törékeny világról. Igen, bizonyos szempontból tényleg egy törékeny világban élünk, és most ennek a világnak a vázája ott van a butor szélén, bármikor leeshet és darabokra mehet, de ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a világunknál egy dolog még inkább törékenyebb, és azok mi vagyunk.

Modern Talking és Geronimo's Cadillac 9 óra 39 perc. Egyelőre kék ég, napsütés, de hogyha igazok a prognózisok, akkor a mai nap második felében első felhők jöhetnek, és még holnap és holnap után is itt lesznek velünk. Ez még belefér. Csütörtöktől arra fele, ne lássak esőt.

0: don't know.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ice MC, Think About The Way. 6 perc választ el 10 órától, a szokás szerint 10-kor érkeznek a Star Radio legfrissebb hírei, viszont ami újdonság, mondjuk ha a két hétfőt, a múlt hetit sem mostanit összehasonlítjuk, hát főleg a diákok szempontjából fontos a különbség. Vakáció van. Nyilván sokakra várnak még vizsgák, meg felmérések, meg ehhez hasonló dolgok, de a legtöbb diák számára kezdődik a nyári vakáció. Annyira irigylem őket.

0: Benyújtotta a kormányprogramot Vestia, festik az utat a Tamásiban. Meglepetések születtek a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát. A politikus abban bízik, hogy a törvényhozás rövid időn belül napirendre tűzi a miniszterjelöltek meghallgatását, valamint a beiktatási szavazást. Vestel közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az új kormány legfontosabb feladatai közé tartozik a politikai stabilitás és az állami intézmények normális működésének helyreállítása, az előre haladott beruházások befejezése, valamint a nemzetbiztonsági szempontból fontos stratégiai projektek felgyorsítása. A Vestel kormány programjáról szóló parlamenti vita és a bizalmi szavazás időpontjáról a képviselőház és a szenátus házbizottsága együttesülésen dönt. Megkezdődött a 8-osok országos képességfelmérő vizsgája. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint több mint 148 ezer tanuló iratkozott fel a megmérettetésre, amelyet országszerte majdnem 3000 vizsgaközpontban szerveznek meg. A diákok ma román nyelv és irodalomból vizsgáznak, szerdán matematikából, pénteken pedig az anyanyelvi vizsga következik a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára. Az első eredményeket július 1-én délig teszik közzé, a dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására július 1-én délután, valamint július 2-án és 3-án lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án hozzák nyilvánosságra. Útfestés kezdődött ma reggel a Tamási Áron utcában. A Városháza arról értesíti az érintett útszakaszon és a környéken lakókat, hogy az útfestést a körforgalom és a vasút közötti szakaszon végzik. Arra kérik a lakókat, hogy autóikkal ne parkoljanak az említett útszakaszon, hogy a kivitelező zavartalanul tudja elvégezni a beütemezett munkát. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb meglepetések születtek. Tegnap este Belgium csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, a csoport másik meccsén Egyiptom éjszaka 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. Így a története első VB győzelmét ünneplő Egyiptom 4 ponttal vezeti a G csoportot. Újabb döntetlen jött össze az újonc zöldfoki szigetek számára, az Uruguay elleni éjszakai mérkőzésük 2-2-re végződött. A H-csoport másik meccsén Spanyolország kategorikus győzelmet aratott, 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát. Az utolsó fordulóban Spanyolország Uruguayjal játszik, Szaúd-Arábia a zöldfoki szigetekkel. Hollandia 5-1-es kiütéses győzelmet aratott Svédország ellen az F-csoportban szombat este, ahol Japán Tunéziát ütötte ki 4-0-ra. Németország az Elefántcsontpart elleni meccs hosszabbításában Denis Undav 2 góljával tudott fordítani és nyerni 2-1-re, az újonc Curaçao pedig pontot szerzett Ecuador ellen 1-0-0-ás döntetlennel. A meteorológusok szerint ma délelőtt meleg, nyári időjárás lesz, de délután záporok, zivatarok jöhetnek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hang.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

sehol sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Vissza hozzád, Back to You, Last Frequencies. 10 óra után járunk, 26 perccel, június 22-e van, vakáció, és még nem köszöntöttük a mai névnaposokat, a Paulinákat. Isten éltesse őket, itt jön egy ajándék Paulinától.

Julio Iglesias és Stevie Wonder, My Love, 10 óra 38 perc van, hétfő, június 22-e, sok diák számára megkezdődött a vakáció, nem mindegyik diák számára, hiszen a mai nappal ugye megkezdődik az országos, sőt megkezdődött már 9 órakor az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 000 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel, legalábbis az Ager Press szerint. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik meg. Sok sikert a diákoknak!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Fingers crossed, Lauren Spencer dalát hallhattuk, 9 perc választ el 11 órától. Már a hétkezdésnek ennyit. Várjuk mindannyian a hét második felét és a városi ünnepet. De addig még találkozunk néhányszor legközelebb holnap reggel. Addig jó néhány foci meccset is lejátszanak, sőt egy a holnapi Vekkerrel egy időben kezdődik. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet. A legjobbakat kívánom. Ciao.

0: Benyújtotta a kormányprogramot Vestia, festik az utat a Tamásiban. Meglepetések születtek a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Adrián Vestia kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát. A politikus abban bízik, hogy a törvényhozás rövid időn belül napirendre tűzi a miniszterjelöltek meghallgatását, valamint a beiktatási szavazást. Vestia közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az új kormány legfontosabb feladatai közé tartozik a politikai stabilitás és az állami intézmények normális működésének helyreállítása, az előrehaladott beruházások befejezése, valamint a nemzetbiztonsági szempontból fontos stratégiai projektek felgyorsítása. A Vestia kormány programjáról szóló parlamenti vita és a bizalmi szavazás időpontjáról a képviselőház és a szenátus házbizottsága együttes ülésen dönt. Megkezdődött a 8-osok országos képességfelmérő vizsgája. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint több mint 148 ezer tanuló iratkozott fel a megmérettetésre, amelyet országszerte majdnem 3 ezer vizsgaközpontban szerveznek meg. A diákok ma román nyelv és irodalomból vizsgáznak, szerdán matematikából, pénteken pedig az anyanyelvi vizsga következik a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára. Az első eredményeket július 1-én délig teszik közzé, a dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására július 1-én délután, valamint július 2-án és 3-án lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án hozzák nyilvánosságra. Útfestés kezdődött ma reggel a Tamási Áron utcában. A Városháza arról értesíti az érintett útszakaszon és a környéken lakókat, hogy az útfestést a körforgalom és a vasút közötti szakaszon végzik. Arra kérik a lakókat, hogy autóikkal ne parkoljanak az említett útszakaszon, hogy a kivitelező zavartalanul tudja elvégezni a beütemezett munkát. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb meglepetések születtek. Tegnap este Belgium csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, a csoport másik meccsén Egyiptom éjszaka 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. Így a története első VB győzelmét ünneplő Egyiptom 4 ponttal vezeti a G csoportot. Újabb döntetlen jött össze az újonc zöldfoki szigetek számára, az Uruguay elleni éjszakai mérkőzésük 2-2-re végződött. A H-csoport másik meccsén Spanyolország kategorikus győzelmet aratott, 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát. Az utolsó fordulóban Spanyolország Uruguayjal játszik, Szaúd-Arábia a zöldfoki szigetekkel. Hollandia 5-1-es kiütéses győzelmet aratott Svédország ellen az F-csoportban szombat este, ahol Japán Tunéziát ütötte ki 4-0-ra. Németország az elefántcsontpart elleni meccs hosszabbításában Denis Undav 2 góljával tudott fordítani és nyerni 2-1-re, az újonc Curaçao pedig pontot szerzett Ecuador ellen 1-0-0-ás döntetlennel. A meteorológusok szerint ma délelőtt meleg, nyári időjárás lesz, de délután záporok, zivatarok jöhetnek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallott.

0: 180. Öltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
1: Yes!
2: It is not that fun.
1: That's fine.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: Benyújtotta a kormányprogramot Vestia, festik az utat a Tamásiban. Meglepetések születtek a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Adrián Vestia kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát. A politikus abban bízik, hogy a törvényhozás rövid időn belül napirendre tűzi a miniszterjelöltek meghallgatását, valamint a beiktatási szavazást. Vestia közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az új kormány legfontosabb feladatai közé tartozik a politikai stabilitás és az állami intézmények normális működésének helyreállítása, az előre haladott beruházások befejezése, valamint a nemzetbiztonsági szempontból fontos stratégiai projektek felgyorsítása. A Vestia kormány programjáról szóló parlamenti vita és a bizalmi szavazás időpontjáról a képviselőház és a szenátus házbizottsága együttesülésen dönt. Megkezdődött a 8-osok országos képességfelmérő vizsgája. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint több mint 148 ezer tanuló iratkozott fel a megmérettetésre, amelyet országszerte majdnem 3000 vizsgaközpontban szerveznek meg. A diákok ma román nyelv és irodalomból vizsgáznak, szerdán matematikából, pénteken pedig az anyanyelvi vizsga következik a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára. Az első eredményeket július 1-én délig teszik közzé a dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására július 1-én délután, valamint július 2-án és 3-án lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án hozzák nyilvánosságra. Útfestés kezdődött ma reggel a Tamási Áron utcában. A Városháza arról értesíti az érintett útszakaszon és a környéken lakókat, hogy az útfestést a körforgalom és a vasút közötti szakaszon végzik. Arra kérik a lakókat, hogy autóikkal ne parkoljanak az említett útszakaszon, hogy a kivitelező zavartalanul tudja elvégezni a beütemezett munkát. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb meglepetések születtek. Tegnap este Belgium csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, a csoport másik meccsén Egyiptom éjszaka 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. Így a története első VB győzelmét ünneplő Egyiptom 4 ponttal vezeti a G csoportot. Újabb döntetlen jött össze az újonc zöldfoki szigetek számára, az Uruguay elleni éjszakai mérkőzésük 2-2-re végződött. A H-csoport másik meccsén Spanyolország kategorikus győzelmet aratott, 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát. Az utolsó fordulóban Spanyolország Uruguayjal játszik, Szaúd-Arábia a zöldfoki szigetekkel. Hollandia 5-1-es kiütéses győzelmet aratott Svédország ellen az F-csoportban szombat este, ahol Japán Tunéziát ütötte ki 4-0-ra. Németország az elefántcsontpart elleni meccs hosszabbításában Denis Undav 2 góljával tudott fordítani és nyerni 2-1-re, az újonc Curaçao pedig pontot szerzett Ecuador ellen 1-0-0-ás döntetlennel. A meteorológusok szerint ma délelőtt meleg, nyári időjárás lesz, de délután záporok, zivatarok jöhetnek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
2: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
1: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
2: Mert így lényegesen olcsóban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
1: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
2: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
1: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió.

A Nox együttes énekel június 22-én, 12 óra 24 perc a pontos idő. Már is indul a Sztár délután, itt a 100.8-on a legnagyobb nyári slágerekkel, csak is változatosan itt a következő órákban. Hamarosan köszöntjük a névnaposokat, születésnaposokat, én pedig köszönöm szépen a rengeteg köszöntést, amit írtok a Sztár Rádió Facebook oldalára. Ez a nap tényleg más, mint a többi, és most nem csak a ti nagy napjaitokra emlékezünk, hanem arra is emlékezek, hogy ezelőtt jó néhány évvel megszülettem déli 12 órakor, úgyhogy Celebration DJ Bobo felvételével indítom a mai műsort. Tartsatok velem, a következő órákban töltsük együtt a hét első napját, a hét első délutánját közösen itt a Sztár Rádióval.

0: 100.8. Mi nyáron sem lazítunk, ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.
1: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Paulina névnap van június 22-én. Ez a Paula továbbképzése és találékony, valamint alkotó személyiség, azt írják, gyorsan vág az esze, mivel érzései és vágyai nagyon gyorsan változnak, soha nem elégedett az adott körülményekkel, viszont sok ötlete és terve van Paulinának, tele van becsvágyal, de ezek túl sokszor összpontosítanak, csak egy nehéz helyzetből való lehetséges kiútra, vagy egy olyan kereseti lehetőségre, mellyel könnyen pénzhez lehet jutni. Keresi a változást és a kihívásokat, igyekszik sokat utazni, mert szívesen ismerkedik új emberekkel. Ezt írják a Paulinákról, boldog névnapot kívánunk. Holnap egyébként Zoltán névnap lesz, holnap után az Ivánokat lehet köszönteni, és két nap múlva a Vilmosokat fogjuk ünnepelni. Természetesen a születésnaposokra is gondolunk ma, úgyhogy nekik is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Hozok egy kis újdonságot. Toplistás slágerek következnek. Hát egy jó pár 2026-os sláger most már meg is jelent, például itt van Topic és Becky G felvétele, a Sorry Papi 2026-os.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: I like music.
2: Star reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745

Gyönyörű szép június 22-én hamarosan érkeznek a hírek Katona Zolitól. Hát remek az idő, 26 Celsius fokot lehet mérni jelenleg Székelyudvarhelyen, és 27-28 is lehet a délutáni órákban, habár jósolnak, jeleznek egy kis zápor zivatart itt Székelyudvarhelyre a délután folyamán, 5 óra, 6 óra magasságában, aztán lássuk, hogy mi lesz belőle. Reméljük, hogy nem érkezik nagy idő, nagy vihar. Toto Cutugno felvétele a híradóig, La Italiano.

0: Benyújtotta a kormányprogramot Vestia, festik az utat a Tamásiban. Meglepetések születtek a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Adrián Vestia kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát. A politikus abban bízik, hogy a törvényhozás rövid időn belül napirendre tűzi a miniszterjelöltek meghallgatását, valamint a beiktatási szavazást. Vestia közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az új kormány legfontosabb feladatai közé tartozik a politikai stabilitás és az állami intézmények normális működésének helyreállítása, az előrehaladott beruházások befejezése, valamint a nemzetbiztonsági szempontból fontos stratégiai projektek felgyorsítása. A Vestia kormány programjáról szóló parlamenti vita és a bizalmi szavazás időpontjáról a képviselőház és a szenátus házbizottsága együttesülésen dönt. Megkezdődött a 8-osok országos képességfelmérő vizsgája. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint több mint 148 ezer tanuló iratkozott fel a megmérettetésre, amelyet országszerte majdnem 3000 vizsgaközpontban szerveznek meg. A diákok ma román nyelv és irodalomból vizsgáznak, szerdán matematikából, pénteken pedig az anyanyelvi vizsga következik a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára. Az első eredményeket július 1-én délig teszik közzé, a dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására július 1-én délután, valamint július 2-án és 3-án lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án hozzák nyilvánosságra. Útfestés kezdődött ma reggel a Tamási Áron utcában. A Városháza arról értesíti az érintett útszakaszon és a környéken lakókat, hogy az útfestést a körforgalom és a vasút közötti szakaszon végzik. Arra kérik a lakókat, hogy autóikkal ne parkoljanak az említett útszakaszon, hogy a kivitelező zavartalanul tudja elvégezni a beütemezett munkát. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb meglepetések születtek. Tegnap este Belgium csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, a csoport másik meccsén Egyiptom éjszaka 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. Így a története első VB győzelmét ünneplő Egyiptom 4 ponttal vezeti a G csoportot. Újabb döntetlen jött össze az újonc zöldfoki szigetek számára, az Uruguay elleni éjszakai mérkőzésük 2-2-re végződött. A H-csoport másik meccsén Spanyolország kategorikus győzelmet aratott, 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát. Az utolsó fordulóban Spanyolország Uruguayjal játszik, Szaúd-Arábia a zöldfoki szigetekkel. Hollandia 5-1-es kiütéses győzelmet aratott Svédország ellen az F-csoportban szombat este, ahol Japán Tunéziát ütötte ki 4-0-ra. Németország az elefántcsontpart elleni meccs hosszabbításában Denis Undav 2 góljával tudott fordítani és nyerni 2-1-re, az újonc Curaçao pedig pontot szerzett Ecuador ellen egy 0-0-ás döntetlennel. A meteorológusok szerint ma délelőtt meleg, nyári időjárás lesz, de délután záporok, zivatarok jöhetnek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Kevesebb, mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Maros parton.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafa.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

Az 52 éves, 18-szoros brit díjgyőztes angol énekes Robbie Williams felvétele, akinek a karrierje a Take That együttesre kezdődött még 1990-ben, és 1995-ben hagyta ott ezt az együttes, akikkel közösen 25 millió lemezt adott el és szóló karrierbe kezdett. Rihannával megyünk tovább, SOS, hát igen, lakossági tájékoztatás is van polgári védelmi gyakorlatra. Holnap június 23-án 10 és 12 óra között polgárvédelmi gyakorlat lesz a Cserehát negyedben, az Árpád tér 6 és 10 szám alatti óvóhelyeken, a Hargita megyei Oltul katasztrófa védelmi felügyelőség vezetésével. És a gyakorlat során légi riadó jelzés lesz hallható a Marine Préda Liceum épületére telepített szirénán keresztül, úgyhogy nem kell majd megijedni. Kérik a lakosságot, különösen a Csereháton élőket, hogy ne essenek pánikba, a két érintett tömbház lakóit pedig arra kérik, hogy vegyenek részt a gyakorlatban. Igazából a gyakorlat célja a felkészültség növelése és a helyes viselkedés begyakorlása a vészhelyzet esetén, úgyhogy valóban nem csak a Csereháton kellene ezt alkalmazni, hanem minden lakónegyedben, hogyha véletlenül, ne adj Isten, baj történik, akkor tudják a városlakók, hogy mi a teendő. Rihanna felvétele, Halott pénz, diszkós itt. A következő percekben szólnak továbbra is a legnagyobb nyári slágerek.

0: Dua Lipa énekelt. Egyébként Dua Lipának is most volt az esküvője. Épp láttam az Instagramon, hogy nagyon szép mennyasszony volt. Dua Lipa is férjhez ment, és gyönyörű szép ruhát viselt. Tehát nyilván egy ilyen híres énekesnő nem akármilyen mennyasszonyi ruhában fogja kimondani a boldogító igent. Négyes Street érkezik, rengeteg felhívni való van, tehát olyan közlemények, amelyeket a városlakóknak mindenféleképpen tudniuk kell. Például az, hogy ma este rovarirtást végeznek a város közterületein, kizárólag csapadékmentes időjárás esetén. Na, ez nem tudjuk, hogy mennyire fog összejönni, a délutáni órákra azért jelzik a csapadékot. Eső esetén a munkálatokat nyilván elhalasztják. A kezelés az alábbi helyszíneket érinti: Szejkefürdő, Városi Strand, Városi Park, játszóterek, Cserehát, Betlen és Budvárnegyed, zöldövezetei, aztán Tábornegyedi piac környéke, Rákóczi Ferenc utcai vásártér, a Nagykükülő partja, több hídszakaszon, az Árpád patak és csatornái, valamint a Berde Mózes utcai gyűjtő csatorna térsége. Kérik a lakosságot, hogy a munkálatok idején legyenek körültekintők, kerüljék a kezelt területeket, és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra, mert hogy tényleg rovarírtás lesz, szúnyogírtás, rovarírtás, mindenki, reméljük, hogy örül ennek. Megnézem aztán a kommenteket és a következő órában, hogy erre mit reagált a lakosság, de egyébként még vannak közlekedési információim is a legfrissebb hírek után, hamarosan meghallgatjuk Zoli híreit, pont van kettőkor.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: Polgárvédelmi gyakorlatot tartanak. Ma este dől el a Vestel kormány sorsa, szerződést hosszabbított Tankó Levente. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma este dönt a parlament Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök kormányának sorsáról. A képviselőház és a szenátus házbizottságának döntése értelmében a parlament együttes ülése este 9:30-kor kezdődik. Ekkor szavaznak a Vestel kormányról. A miniszterjelöltek meghallgatása ma déltől este 9 óráig zajlik a parlament szakbizottságaiban. Az esti ülésen Adrián Vestel 30 percben ismertetheti programját és a kormánya prioritásait. A parlamenti felszólalások során a Szociáldemokrata Párt frakciója 11 percet, az AUR 8 percet, a Nemzeti Liberális Párt 6 percet, az USZERJ 5 percet, míg az RMDS 3 percet kap álláspontja ismertetésére. Áttért a nyári nyitvatartási programra a Városi Könyvtár. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár közönségszolgálati programja a nyári vakációval kezdődően módosult. Mától rövidített nyitvatartással várják az olvasókat, tehát hétköznapokon reggel 8 és délután 5 között vannak nyitva. A szombati napokon közönségszolgálat nem lesz, de a látvány és hangzóanyag részlegen 9:30 és 13 óra között látogatható a Nemzeti Imáink című kiállítás. Polgárvédelmi gyakorlat lesz a Csereháton holnap délelőtt. A Városháza tájékoztatása szerint a gyakorlatot az Árpád tér 6 és 10 szám alatti óvóhelyeken tartják a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség vezetésével. A gyakorlat során légi riadójelzés lesz hallható a Marin Preda Liceum épületére telepített szirénán keresztül. Arra kérik a lakosságot, különösen a Csereháton élőket, hogy ne essenek pánikba, a két érintett tömbház lakóit pedig arra, hogy vegyenek részt a gyakorlatban. A gyakorlat célja a felkészültség növelése és a helyes viselkedés begyakorlása vészhelyzet esetére. További egy évig a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgója lesz Tankó Levente. A 32 éves sportoló szerződés hosszabbítását ma jelentette be a Városi Sportklub. Tankó 2021. januárjában érkezett Székelyudvarhelyre, az akkori bajnok a Csíkszeredai Imperial Vet együttesétől a VSK csapatkapitánya lett és emellett az U19-es csapat vezetőedzője is. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka újabb 4 mérkőzés játszanak le. A J csoportban este 8-tól a címvédő Argentína Ausztriával játszik, a kvartett másik mérkőzésén reggel 6-tól Jordánia Algériával csap össze. Az I csoportban éjféltől Franciaország-Irak mérkőzés lesz, éjjel 3-tól Norvégia Szenegállal csap össze. Ma délutánra változékony időjárást, nyári záport, zivatart jeleznek a meteorológusok térségünkre. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútor.

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

legnagyobb nyári slágerek változatosan itt a Sztár délutánban. Közlekedési információt hozok, ha értesítik a gépkocsi vezetőket, különösen az érintett útszakaszon és környékén lakókat, hogy ma június 22-én reggel útfestési munkálatok kezdődtek el a Tamási Áron út körforgalom és vasút közti szakaszán, és tisztelettel kérnek mindenkit, hogy autóikkal ne parkoljatok ezen az útszakaszon, hogy a kivitelező zavartalanul tudja elvégezni a beütemezett munkálatot. Most jelenleg 3:45, nem tudom, hogy mennyire haladtak a munkálatokkal, és mennyire lett kész az útfestés, viszont hamarosan közeleg a nagy eső, a zápor, a zivatar, úgy látom, hogy borzasztóan el van feketedve Máréfalva irányából, úgyhogy aki teheti, ne nagyon szervezzen kinti programot a következő 2-3 órában, de az is lehet, hogy ez a nagy eső ki fogja kerülni Székelyudvarhelyt. Mi bízunk ebben, nem szeretnénk most vihart, nincs kedvünk ehhez. Experience felvételihez viszont van kedvünk, 1996.

Az egyik kedvenc dalom Keresztes Ildikótól valahol egy lány 2008-as felvétel volt. Hát kiemelték az apróbetűs részt, hogyan lesz elviselhető, miért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein, mert hogy a meteorológiai szolgálat hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerdáig meleg időre is kellemetlen hőérzetre lehet számítani az egész országban. Ahogy látom az előrejelzéseket és a nappali csúcsértékeket, az itt Székelyudvarhelyen is 28-29 Celsius fok lesz ezen.

a héten. Majd hétvégére jeleznek 30 fokot, csodás időnk lesz a városnapokon, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Sárga jelzésű hőségriasztás van, a szokatlanul magas hőmérséklet és a kellemetlen hőérzet fokozódása miatt az ország észak-nyugati, középső, déli és észak-keleti részének tucatnyi megyéire. A meteorológusok szerint ma délelőttől szerda estig az ország nagy részén meleg lesz az idő, és a nyugati, észak-nyugati és a déli síkvidékeken lesz kellemetlen a hőérzet, hát ott Bukarest környéken azért nem lesz egyszerű a következő pár óra és a pár nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet akár 34 Celsius fok is lehet. Emellett viszont ugyanakkor viharriasztás is van érvényben, a székelyföldi megyékre ráadásul, mert zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adtak ki ma. A hegyvidéki térségekre, valamint Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy részére a sárga jelzésű figyelmeztetés ma este 21 óráig van érvényben. Az érintett régiókban villámlásokkal és erős 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként pedig szélviharok és jégeső is várható. Azért megdolgozta a Bucsin térségét is azért a hétvége folyamán a vihar. Ha jól tudom, akkor Gyergyó térségében is voltak nagyobb viharok szombaton és vasárnap is. Most kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja kikerülni, megkerülni udvarhelyszéket, de rövid idő alatt akár 15-25 liter, kisebb területeken 30-40 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként, és a figyelmeztetés pedig Hargita megyére is érvényes. Ott van még a listán Kovászna, Brassó, Kolozs, Szeben megye, Fehér megye, Arad megye, hát szinte az egész székelyföldi térség. Halefarben felvételen a folytatásban, 14:30 van pontban, vigyázzatok magatokra!

Session felvétele is a Perfect, azaz Perfect, hát Perfect mondhatni, amikor jó idő van, meleg vagy nyáron, az már egy perfekt időjárás számunkra, viszont közé tettek néhány figyelmeztetést, az Egészségügyi Minisztérium tette közzé a kánikulára vonatkozóan, mert hogy jön a kánikula, megérkezik június utolsó napjaiban, és az orvosok ajánlásait tették közzé, a szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek azért a szervezetünk számára, ahhoz, hogy biztonságban átviszeljük a hőhullámokat és megvédjük az egészségünket, kell követni az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait, és a legfontosabb ajánlásokról fogok hozni néhány információt. Lehetőleg kerüljük a hosszan tartó napozást délelőtt 11 és délután 18 óra között, tehát a kora reggeli órákban vagy a késő délutáni órákban ajánlotta napozás mindenkinek. A légkondicionálót pedig legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk az alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Ventilátort ne használjunk, ha a levegő hőmérséklete meghaladja 32 Celsius fokot. Ha otthon vagy a munkahelyen nincs légkondicionáló, akkor naponta 2-3 órát töltsünk klimatizált helyiségben. Ez lehet ugye most már bevásárlóközpont, vagy más közösségi tér. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italok fogyasztását. Ne kávézzatok a kánikulában és a hőségben. Fogyasszunk sok-sok friss gyümölcsöt és zöldséget, kerüljük a nagy energiaigényű szabadtéri tevékenységeket, például a sportolás vagy a kertészkedést, legalábbis 11 és 18 óra között, kora reggel és késő délután lehet mozogni. Fordítsunk különös figyelmet az idősekre, a fogyatékkal élőkre és a gyermekekre, segítsünk nekik szükség esetén. Napközben többször vegyünk langyos zuhanyt, és ne töröljük teljesen szárazra a bőrünket. Viseljünk kalapot, ez az egyik legfontosabb, valamint világos színű, természetes anyagból készült laza ruházatot. Nyáron azért nem jó a fekete. Naponta 1,5-2 liter folyadékot kellene fogyasztani, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, ajánlott 15-20 percenként egy pohár vizet inni. És kerüljük az alkoholfogyasztást, azért nyilván este fele jól esik egy-két hideg fröccs, vagy egy jó csapolcsőr, jó nagy kocka jéggel a koktélok, valamint még milyen könnyű italok vannak, hát nagyjából ennyi. Szerintem azért a szilvapálinka eléggé kiforrósítaná a szervezetünket, az annyira nem ajánlott. Legyetek jók, ha tudtok, a kánikulában is. Napóleon Boulevard felvétele érkezik a 90-es évekből.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Polgárvédelmi gyakorlatot tartanak. Ma este dől el a Vestel kormány sorsa. Szerződést hosszabbított Tankó Levente. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma este dönt a parlament Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök kormányának sorsáról. A képviselőház és a szenátus házbizottságának döntése értelmében a parlament együttes ülése este 9:30-kor kezdődik. Ekkor szavaznak a Vestel kormányról. A miniszterjelöltek meghallgatása ma déltől este 9 óráig zajlik a parlament szakbizottságaiban. Az esti ülésen Adrián Vestel 30 percben ismertetheti programját és a kormánya prioritásait. A parlamenti felszólalások során a Szociáldemokrata Párt frakciója 11 percet, az AUR 8 percet, a Nemzeti Liberális Párt 6 percet, az USZERE 5 percet, míg az RMDS 3 percet kap álláspontja ismertetésére. Áttért a nyári nyitvatartási programra a Városi Könyvtár. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár közönségszolgálati programja a nyári vakációval kezdődően módosult. Mától rövidített nyitvatartással várják az olvasókat, tehát hétköznapokon reggel 8 és délután 5 között vannak nyitva. A szombati napokon közönségszolgálat nem lesz, de a látvány és hangzóanyag részlegen 9:30 és 13 óra között látogatható a Nemzeti Imáink című kiállítás. Polgárvédelmi gyakorlat lesz a Csereháton holnap délelőtt. A Városháza tájékoztatása szerint a gyakorlatot az Árpád tér 6 és 10 szám alatti óvóhelyeken tartják a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség vezetésével. A gyakorlat során légiriadójelzés lesz hallható a Marin Preda Liceum épületére telepített szirénán keresztül. Arra kérik a lakosságot, különösen a Csereháton élőket, hogy ne essenek pánikba, a két érintett tömbház lakóit pedig arra, hogy vegyenek részt a gyakorlatban. A gyakorlat célja a felkészültség növelése és a helyes viselkedés begyakorlása vészhelyzet esetére. További egy évig a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgója lesz Tankó Levente. A 32 éves sportoló szerződés hosszabbítását ma jelentette be a Városi Sportklub. Tankó 2021. januárjában érkezett Székelyudvarhelyre, az akkori bajnok a Csíkszeredai Imperial Vet együttesétől a VSK csapatkapitánya lett és emellett az U19-es csapat vezetőedzője is. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka újabb 4 mérkőzés játszanak le. A J csoportban este 8-tól a címvédő Argentína Ausztriával játszik, a kvartett másik mérkőzésén reggel 6-tól Jordánia Algériával csap össze. Az I csoportban éjféltől Franciaország-Irak mérkőzés lesz, éjjel 3-tól Norvégia-Szenegállal csap össze. Ma délutánra változékony időjárást, nyári zápor, zivatart jeleznek a meteorológusok térségünkre. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: fejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Kevesebb, mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Június 22-e van-e csodás napon? 4:45 múlt 3 perccel, és kánikulára figyelmeztetnek a szakemberek. Az előző órában elmondtam, hogy melyek a legfontosabb ajánlások az egészségügyi minisztériumtól. Az orvosok ajánlásait fogalmazták meg, és foglalták össze néhány pontban, ami a legfontosabb: minél több folyadékot fogyasztani, friss gyümölcsöt, friss zöldséget, kerülni a magas koffein vagy cukortartalmú italok fogyasztását, valamint az alkoholt, és lehetőleg a napozást azt kerüljük 11 és 18 óra között. Az egészségügyi minisztérium csecsemők és gyermekek, illetve szüleik számára is ajánlásokat fogalmazott meg a rendkívül meleg időszakra. Javaslatuk szerint ne vezessünk be új élelmiszereket a csecsemők étrendjébe a nagy meleg idején, gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről, adhatunk vizet, természetesen enyhén édesített gyenge teát és friss gyümölcsöket is, valamint a szoptató édesanyák is ügyeljenek a megfelelő hidratálásra, fordítsanak különös figyelmet a higiéniai szabályok betartására, és a gyermekek számára szobahőmérsékletű zuhany is ajánlott. A táborozó gyermekek számára pedig a vakációban biztosítani kell a megfelelő szállás körülményeket. Kiemelten fontos a gyermekek folyamatos hidratálása, az élelmiszereknek frisseknek kell lenniük, és még meg is kell felelniük a higiéniai előírásoknak, a játszótereket árnyékos helyen kell kialakítani, a programokat pedig a legnagyobb hőség időszakán kívül kell majd megszervezni. Ezeket ajánlják a gyermekeknek és a táborozóknak, emellett pedig ajánlások vannak a fizikai munkát végzők számára is, amiről hozom hamarosan a részletet. Itt van a Tarzan Boy.

Az a bizonyos nyári sláger a Foref Clubtól és a Balatoni Láz, ahol szintén ilyen kánikula van. Ajánlások vannak a fizikai munkát végzők számára is, az Egészségügyi Minisztérium figyelmezteti a lakókat. Azoknak, akik munkájuk során jelentős fizikai megterhelésnek vannak kitéve, a napi tevékenységet a hőmérséklethez kell igazítaniuk, kerülve a legforróbb órákban végzett munkát. A nagyhőség esetén ajánlott a munka megszakítása, a rendszeres folyadékpótlás, az alkohol és a kávé kerülése, valamint a megfelelő védőfelszerelés és fejfedő használata is. A munkahelyen pedig biztosítani kell a megfelelő szellőztetést, személyenként napi 2-3 vagy 4 liter ivóvizet, zuhanyzási lehetőséget, egyéni védőfelszerelést, valamint a munka végzés és a pihenő idő váltakozását árnyékos vagy hűvös helyeken. A fizikai munkát végzőket nem irigyeljük a kánikulában, szegények azért borzasztóan ki lehetnek fáradva a nagy hőségben, úgyhogy igen, valóban kell kerülni ilyenkor az alkohol fogyasztását, mert azért egy-két munkás, aki fizikai munkát végez, bizony-bizony hajlamos arra, hogy egy jó hideg sört elfogyasszon, ami lehet, hogy nem mindig a legjobb ötlet a magas hőmérsékleti értékekben. Viszont az jó ötlet, hogy hallgatjuk a legjobb zenéket, és a munka is jól telik, és jobban telik a hét első napján, hétfőn.

FM 100.8. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

mondhatjuk azt is, hogy minden rendben a hét első napján, június 22-én. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg szülinapi köszöntést, amit írtok a Sztár Rádió Facebook oldalára is. Nagyon jó leső érzés, és tényleg ma egész nap ilyen szülinapos hangulatban vagyok. Nyilván hála nektek, és hála a kollégáknak, barátoknak, családtagoknak, és mindenkinek, aki bármilyen jó szót is üzent számomra. Úgyhogy zenélgetünk tovább, szülinapos hangulatban eltöltjük itt a következő perceket még a Sztár délután hátra levő részében. Benassi Bros felvétele érkezik. Szeretem, nagyon szeretem még ezt a dalt.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzésű sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.

Robert Rász és David Guetta felvétele. 10 perc múlva meghallgatjuk a 16 órás híreket. 27 Celsius fok jelenleg Székelyudvarhelyen. Nem panaszkodhatunk, jó meleg van, és azért sem panaszkodhatunk, hogy esik az eső, mert ha minden igaz, eddig már biztos, hogy kikerült a Székelyudvarhely területét az a fránya feketesség, ami volt Máréfalva irányából. Habár azért még nincs teljesen felhőtlen kék-égbolt, és valószínű, hogy még a késő délutáni órákban számíthatunk kisebb nyári záporra, de azt szeretettel fogadjuk, és majd holnaptól ismét élvezzük a napsütés, most pedig élvezzük a nyári zápor, szó szerint, csak zene formájában. Yeah!

0: Polgárvédelmi gyakorlatot tartanak. Ma este dől el a Vestel kormány sorsa, szerződést hosszabbított Tankó Levente. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma este dönt a parlament Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök kormányának sorsáról. A képviselőház és a szenátus házbizottságának döntése értelmében a parlament együttes ülése este 9:30-kor kezdődik. Ekkor szavaznak a Vestel kormányról. A miniszterjelöltek meghallgatása ma déltől este 9 óráig zajlik a parlament szakbizottságaiban. Az esti ülésen Adrián Vestel 30 percben ismertetheti programját és a kormánya prioritásait. A parlamenti felszólalások során a Szociáldemokrata párt frakciója 11 percet, az AUR 8 percet, a Nemzeti Liberális Párt 6 percet, az USZERE 5 percet, míg az RMDS 3 percet kap álláspontja ismertetésére. Áttért a nyári nyitvatartási programra a Városi Könyvtár. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár közönségszolgálati programja a nyári vakációval kezdődően módosult. Mától rövidített nyitvatartással várják az olvasókat, tehát hétköznapokon reggel 8 és délután 5 között vannak nyitva. A szombati napokon közönségszolgálat nem lesz, de a látvány és hangzóanyag részlegen 9:30 és 13 óra között látogatható a Nemzeti Imáink című kiállítás. Polgárvédelmi gyakorlat lesz a Csereháton holnap délelőtt. A Városháza tájékoztatása szerint a gyakorlatot az Árpád tér 6 és 10 szám alatti óvóhelyeken tartják a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség vezetésével. A gyakorlat során légi riadójelzés lesz hallható a Marinpreda Liceum épületére telepített szirénán keresztül. Arra kérik a lakosságot, különösen a Csereháton élőket, hogy ne essenek pánikba, a két érintett tömbház lakóit pedig arra, hogy vegyenek részt a gyakorlatban. A gyakorlat célja a felkészültség növelése és a helyes viselkedés begyakorlása vészhelyzet esetére. További egy évig a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgója lesz Tankó Levente. A 32 éves sportoló szerződés hosszabbítását ma jelentette be a Városi Sportklub. Tankó 2021. januárjában érkezett Székelyudvarhelyre, az akkori bajnok a csíkszeredai Imperial Vet együttesétől a VSK csapatkapitánya lett és emellett az U19-es csapat vezetőedzője is. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka újabb 4 mérkőzés játszanak le. A J csoportban este 8-tól a címvédő Argentína Ausztriával játszik, a kvartett másik mérkőzésén reggel 6-tól Jordánia Algériával csap össze. Az I csoportban éjféltől Franciaország-Irak mérkőzés lesz, éjjel 3-tól Norvégia-Szenegállal csap össze. Ma délutánra változékony időjárást, nyári záport, zivatart jeleznek a meteorológusok térségünkre. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán. És vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
3: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
2: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
3: Mert így lényegesen olcsóban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
2: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
3: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
2: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
4: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Kevesebb mint 2 hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Cool and the Gang és a Celebration. Hát ünneplős hangulatban vagyunk a hét első napján, az biztos. És ünneplős hangulatban leszünk a hét utolsó napjaiban is, mert hogy a városunkat ünnepeljük. A közösségünket, az udvarhelyi napokat. Június 25-e és 28-a között ugyanis megszervezésre kerül az idei udvarhelyi napok, tehát már ezen a héten lesz. A részletes programot is megmutatták végre a szervezők, és lehet tudni, hogy melyik napokon milyen koncertre lehet ellátogatni, és milyen programok várják az érdeklődőket. Úgyhogy most a Sztár délután utolsó órájában erről fogok beszélni. Csütörtökön már lesz a nulladik nap, ugyanis hát mondhatni első nap, mert a sétatéri színpadon a Városi Parkban este 8 órától fellép a Friday Rehab, 10 órától pedig a Monyo Project, és természetesen a Borudvar is megnyitja majd a kapuit, valamint az IFI zóna a Városi Strandon is várja majd a fiatalokat, vagy az időseket is. Este héttől lesz csütörtökön a kellemes húsvéti ünnepeket színház előadás, a Tomcsa Sándor Színház jóvoltából, itt a Városi Mozi épületében. És akkor pénteken a húrok közé csapunk, ugyanis a nagy színpadon délután 19 órától a No Sugar zenekar fog fellépni, és 21 órától pénteken tehát a várva várt Bagossi Brothers Company koncertre fog sor kerülni, a Gyergyószentmiklósi zenekar pedig el fogja hozni a legnagyobb slágereket. Ígértem nektek, minden délután hangolódni fogunk a Bagossi koncertre, úgyhogy ez ma sem lesz másként, hozom is hamarosan a Bagossi dalt. Közben tudni kell azt is, hogy a sétatéri színpadon pénteken lesz a 23 órás koncert is, az Actors Jam, ők udvarhelyi zenekar, és a sétatéri motoros színpad, tehát akkor két színpad lesz, 5 órától 7 óráig lesz a Szentegyházi rocksuli program. A Városháza udvarán pedig 18 órától a Kosszika and the Hutsats fog fellépni, úgyhogy a Városháza udvarán is lehet koncertezni. A Strand színpadon pedig rengeteg előadó lesz az esti órákban, hosszú lenne felsorolni, de a lényeg, hogy éjjel buli is lesz, DJ-k is várnak, úgyhogy aki pénteken bulizni szeretne, az a Strand színpadnál kell, hogy legyen, az IFI zónánál. Hát hajnalig lesz buli, egyébként 4 óráig, 5 óráig, hosszú lesz a péntek, szombaton pedig folytatódnak a programok, erről hozom hamarosan a részleteket, de addig is csak a nap felé, mindig a nap felé. Ez a dal biztos, hogy fel fog csendülni ezen a pénteken, a főtéren, a nagy színpadon.

Egy koncert, valamint a Városháza udvarán 18 órai kezdettel Lúza zenés jazz trió fog koncertezni. A strandszínpadon 7:30-tól szombaton Karavel lép fel, és 10:30-kor a fiatalok nagy kedvence, a Pogány induló érkezik. Cika, Hunály, Oliver, Capri DJ-k pedig hajnalig fogják a hangulatot biztosítani, biztos, hogy jó buli lesz. Vasárnap pedig 28-án a nagy színpadon este 8 órától a Székelyföldi Filharmónia és Kristóf Rebeka fogja szórakoztatni a közönséget, Werner Gábor fog vezényelni. Nagyon jó programok, és tényleg örülhetünk annak, hogy egy nagyszabású, tényleg egy nagy koncertet tudnak elhozni a szervezők a Bagosi jóvoltából, a Bagosi közreműködésével, és szerintem készüljünk kellőképpen péntek, szombat, vasárnap. Más programunk nem lehet, legalábbis itt székelyudvarhelyieknek csak az, hogy jól érezzük magunkat több helyszínen is. A Városháza udvarán, a főtéren, a nagy színpadnál, a Városi Parkban, a Borudvarban, vagy akár a Városi Strandon is. Hát annyi helyszín van, hogy csak válogatni kell a legjobbat, ami a számunkra megfelelő. Zenélgetünk tovább, 4:05 lesz, 4 perc múlva.

Szűszükecs a 80-as évekből, 1988-ból szólt a sláger. Emergency House-on megyünk tovább. Csúcs ez a parti, énekelhetjük így a hét első napján, miközben tényleg beborult az égbolt Székelyudvarhely fölött, és várhatóan a következő percekben, órákban egy kis zápor és zivatar is lesz, de ettől függetlenül jó kedvel pihenünk, vagy dolgozunk akár tovább, ugye, a délutáni órákban. Én megköszönöm a figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Még egyszer köszönöm szépen a jó kívánságokat, és kívánom, hogy mindenkit sokáig éltessen az Isten. Még együtt itt a 100.8-on, bulizva, jó zenékben, és rengeteg programban legyen még részünk. Holnap találkozunk a Sztár délutánban. Addig is, sziasztok!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transp Tourral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.
1: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Polgárvédelmi gyakorlatot tartanak. Ma este dől el a Vestel kormány sorsa, szerződést hosszabbított Tankó Levente. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma este dönt a parlament Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök kormányának sorsáról. A képviselőház és a szenátus házbizottságának döntése értelmében a parlament együttes ülése este 9:30-kor kezdődik. Ekkor szavaznak a Vestel kormányról. A miniszterjelöltek meghallgatása ma déltől este 9 óráig zajlik a parlament szakbizottságaiban. Az esti ülésen Adrián Vestel 30 percben ismertetheti programját és a kormánya prioritásait. A parlamenti felszólalások során a Szociáldemokrata párt frakciója 11 percet, az AUR 8 percet, a Nemzeti Liberális párt 6 percet, az USZERJ 5 percet, míg az RMDS 3 percet kap álláspontja ismertetésére. Áttért a nyári nyitvatartási programra a Városi Könyvtár. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár közönségszolgálati programja a nyári vakációval kezdődően módosult. Mától rövidített nyitvatartással várják az olvasókat, tehát hétköznapokon reggel 8 és délután 5 között vannak nyitva. A szombati napokon közönségszolgálat nem lesz, de a látvány és hangzóanyag részlegen 9:30 és 13 óra között látogatható a Nemzeti Imáink című kiállítás. Polgárvédelmi gyakorlat lesz a Csereháton holnap délelőtt. A Városháza tájékoztatása szerint a gyakorlatot az Árpád tér 6 és 10 szám alatti óvóhelyeken tartják a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség vezetésével. A gyakorlat során légi riadójelzés lesz hallható a Marinpreda Liceum épületére telepített szirénán keresztül. Arra kérik a lakosságot, különösen a Csereháton élőket, hogy ne essenek pánikba, a két érintett tömbház lakóit pedig arra, hogy vegyenek részt a gyakorlatban. A gyakorlat célja a felkészültség növelése és a helyes viselkedés begyakorlása vészhelyzet esetére. További egy évig a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgója lesz Tankó Levente. A 32 éves sportoló szerződés hosszabbítását ma jelentette be a Városi Sportklub. Tankó 2021. januárjában érkezett Székelyudvarhelyre, az akkori bajnok a csíkszeredai Imperial Vet együttesétől a VSK csapatkapitánya lett és emellett az U19-es csapat vezetőedzője is. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka újabb 4 mérkőzés játszanak le. A J csoportban este 8-tól a címvédő Argentína Ausztriával játszik, a kvartett másik mérkőzésén reggel 6-tól Jordánia Algériával csap össze. Az I csoportban éjféltől Franciaország-Irak mérkőzés lesz, éjjel 3-tól Norvégia-Szenegállal csap össze. Ma délutánra változékony időjárást, nyári záport, zivatart jeleznek a meteorológusok térségünkre. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.

0: lemezfejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music. Star reklám.
1: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: It was just like a movie. It was just like a song. When we were young.
1: Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Star